0: Radio Morin. Die Nachrichten in Deutsch und Ungarisch.
1: Aus dem Studio begrüßt Joschko Vlasic. Pozdravljam vas. Kobersdorf, Synagoge als Kultur- und Erinnerungsort. Seit April dieses Jahres ist die Synagoge in Kobersdorf offizieller Teil des Förderprogramms des Bildungsministeriums. Schulklassen der 8. bis 11. Schulstufe können finanzielle Unterstützung für Exkursionen und pädagogische Workshops zwischen 250 und 500 Euro pro Klasse bekommen. Im Mittelpunkt der Exkursionen stehen Bildungsformate, die sich mit der jüdischen Geschichte dieser Region beschäftigen. Die Programme beinhalten auch Formate, die sich mit Erinnerungskultur, Antisemitismus, Extremismus und Ausgrenzung befassen. Wissenschaftspreis für Pädagogin Vivian Mileder. Vivian Mileder ist mit dem Gernot Hahnreich Wissenschaftspreis für die Entwicklung eines kroatischen Chatbots ausgezeichnet worden. Die Frankenauerin hat sich in ihrer Masterarbeit mit der Tatsache beschäftigt, dass Burlankroatisch zwar institutionell verankert ist, die Kinder aber immer seltener diese Sprache verwenden. Die Pädagogin entwickelte einen Chatbot namens Chabot, den sie nach einer intensiven Literaturrecherche als Prototyp entwickelt hat. Chabot leistet für die Zielgruppe kroatischer VolksschülerInnen einen wesentlichen Beitrag zur KI-gestützten Sprachförderung.
2: Nőtt a vendégészakák száma Közép-Burgenlandban. Az előző év azonos időszakához képest mintegy 7%-kal nőtt a vendégészakák száma 2026 első fél évében a Közép-Burgenland Rozália turisztikai térségben. Locsmándon például soha nem szálltak még ilyen sokan, 141.796 vendégészakát regisztráltak. A település termális élményfürdője nagy mértékben járul hozzá, hogy ilyen jó turisztikai számok születnek, ott januártól július elejéig 218.100 vendég fordult meg. A felsőpujai járásban hajtányokat üzemeltető cég is azzal számol, hogy megdöntik az előző évi rekordjukat. A kerékpáros útvonalak és a borturizmus is nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a térség turisztikailag kiemelt helyen szerepel. Egyre több a betörés a kismartoni járásban. A kismartoni járásban az elmúlt hetekben egyre több betöréses rablás történt. A rendőrség ezért a betörések megelőzése érdekében azt javasolja, éjszakára csukják be az ablakokat, ajtókat, valamint az erkély és terasz ajtókat. A nyitott ablakok és ajtók ugyan éjszaka hűvösséget biztosítanak, de a betörőket is vonzák, mondta Helmut Márban tartományi rendőrségi szóvivő. A ház vagy lakásajtót minden esetben be kell zárni. Szintén fontos, ne tegyenek közzé az interneten és a közösségi médiában a nyaralásuk kezdetéről és a külföldi tartózkodásokról szóló bejegyzéseket. Ez is vonzhatja a betörőket, mondta Márban.
0: Rádió Móra, das Musikfrühstück.

0: Radio Mora. Die Nachrichten in Deutsch und Ungarisch.
1: Aus dem Studio begrüßt Joschko Vlasic. Pozdravljam vas. Kobersdorf, Synagoge als Kultur- und Erinnerungsort. Seit April dieses Jahres ist die Synagoge in Kobersdorf offizieller Teil des Förderprogramms des Bildungsministeriums. Schulklassen der 8. bis 11. Schulstufe können finanzielle Unterstützung für Exkursionen und pädagogische Workshops zwischen 250 und 500 Euro pro Klasse bekommen. Im Mittelpunkt der Exkursionen stehen Bildungsformate, die sich mit der jüdischen Geschichte dieser Region beschäftigen. Die Programme beinhalten auch Formate, die sich mit Erinnerungskultur, Antisemitismus, Extremismus und Ausgrenzung befassen. Wissenschaftspreis für Pädagogin Vivian Mileder. Vivian Mileder ist mit dem Gernot Hahnreich Wissenschaftspreis für die Entwicklung eines kroatischen Chatbots ausgezeichnet worden. Die Frankenauerin hat sich in ihrer Masterarbeit mit der Tatsache beschäftigt, dass Burlankroatisch zwar institutionell verankert ist, die Kinder aber immer seltener diese Sprache verwenden. Die Pädagogin entwickelte einen Chatbot namens Chabot, den sie nach einer intensiven Literaturrecherche als Prototyp entwickelt hat. Chabot leistet für die Zielgruppe kroatischer VolksschülerInnen einen wesentlichen Beitrag zur KI-gestützten Sprachförderung.
2: Nőtt a vendégészakák száma Közép-Burgellandban. Az előző év azonos időszakához képest mintegy 7%-kal nőtt a vendégészakák száma 2026 első fél évében a Közép-Burgelland Rozália turisztikai térségben. Locsmándon például soha nem szálltak még ilyen sokan, 141.796 vendégészakát regisztráltak. A település termális élményfürdője nagy mértékben járul hozzá, hogy ilyen jó turisztikai számok születnek, ott januártól július elejéig 218.100 vendég fordult meg. A felsőpujai járásban hajtányokat üzemeltető cég is azzal számol, hogy megdöntik az előző évi rekordjukat. A kerékpáros útvonalak és a borturizmus is nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a térség turisztikailag kiemelt helyen szerepel. Egyre több a betörés a kismartoni járásban. A kismartoni járásban az elmúlt hetekben egyre több betöréses rablás történt. A rendőrség ezért a betörések megelőzése érdekében azt javasolja, éjszakára csukják be az ablakokat, ajtókat, valamint az erkély és terasz ajtókat. A nyitott ablakok és ajtók ugyan éjszaka hűvösséget biztosítanak, de a betörőket is vonzzák, mondta Helmut Márban tartományi rendőrségi szóvivő. A ház vagy lakásajtót minden esetben be kell zárni. Szintén fontos, ne tegyenek közzé az interneten és a közösségi médiában a nyaralásuk kezdetéről és a külföldi tartózkodásokról szóló bejegyzéseket. Ez is vonzhatja a betörőket, mondta Márban.
0: Rádió Móra, das Musikfrühstück.

0: Zenés reggeli ébresztő a Rádió Morán.
1: Aufstehen leicht gemacht.
0: Rádió Mora, na rani jutri.

0: Radio Morin. Die Nachrichten in Deutsch und Ungarisch.
1: Aus dem Studio begrüßt Joschko Vlasic. Pozdravljam vas. Kobersdorf, Synagoge als Kultur- und Erinnerungsort. Seit April dieses Jahres ist die Synagoge in Kobersdorf offizieller Teil des Förderprogramms des Bildungsministeriums. Schulklassen der 8. bis 11. Schulstufe können finanzielle Unterstützung für Exkursionen und pädagogische Workshops zwischen 250 und 500 Euro pro Klasse bekommen. Im Mittelpunkt der Exkursionen stehen Bildungsformate, die sich mit der jüdischen Geschichte dieser Region beschäftigen. Die Programme beinhalten auch Formate, die sich mit Erinnerungskultur, Antisemitismus, Extremismus und Ausgrenzung befassen. Wissenschaftspreis für Pädagogin Vivian Mileder. Vivian Mileder ist mit dem Gernot Hahnreich Wissenschaftspreis für die Entwicklung eines kroatischen Chatbots ausgezeichnet worden. Die Frankenauerin hat sich in ihrer Masterarbeit mit der Tatsache beschäftigt, dass Burlankroatisch zwar institutionell verankert ist, die Kinder aber immer seltener diese Sprache verwenden. Die Pädagogin entwickelte einen Chatbot namens Chabot, den sie nach einer intensiven Literaturrecherche als Prototyp entwickelt hat. Chabot leistet für die Zielgruppe kroatischer VolksschülerInnen einen wesentlichen Beitrag zur KI-gestützten Sprachförderung.
2: Nőtt a vendégészakák száma Közép-Burgenlandban. Az előző év azonos időszakához képest mintegy 7%-kal nőtt a vendégészakák száma 2026 első fél évében a Közép-Burgenland Rozália turisztikai térségben. Locsmándon például soha nem szálltak még ilyen sokan, 141.796 vendégészakát regisztráltak. A település termális élményfürdője nagy mértékben járul hozzá, hogy ilyen jó turisztikai számok születnek, ott januártól július elejéig 218.100 vendég fordult meg. A felsőpujai járásban hajtányokat üzemeltető cég is azzal számol, hogy megdöntik az előző évi rekordjukat. A kerékpáros útvonalak és a borturizmus is nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a térség turisztikailag kiemelt helyen szerepel. Egyre több a betörés a kismartoni járásban. A kismartoni járásban az elmúlt hetekben egyre több betöréses rablás történt. A rendőrség ezért a betörések megelőzése érdekében azt javasolja, éjszakára csukják be az ablakokat, ajtókat, valamint az erkély és terasz ajtókat. A nyitott ablakok és ajtók ugyan éjszaka hűvösséget biztosítanak, de a betörőket is vonzzák, mondta Helmut Márban tartományi rendőrségi szóvivő. A ház vagy lakásajtót minden esetben be kell zárni. Szintén fontos, ne tegyenek közzé az interneten és a közösségi médiában a nyaralásuk kezdetéről és a külföldi tartózkodásokról szóló bejegyzéseket. Ez is vonzhatja a betörőket, mondta Márban.
0: Rádió Móra, das Musikfrühstück.

0: Radio Morin. Die Nachrichten in Deutsch und Ungarisch.
1: Aus dem Studio begrüßt Joschko Vlasic. Pozdravljam vas. Kobersdorf, Synagoge als Kultur- und Erinnerungsort. Seit April dieses Jahres ist die Synagoge in Kobersdorf offizieller Teil des Förderprogramms des Bildungsministeriums. Schulklassen der 8. bis 11. Schulstufe können finanzielle Unterstützung für Exkursionen und pädagogische Workshops zwischen 250 und 500 Euro pro Klasse bekommen. Im Mittelpunkt der Exkursionen stehen Bildungsformate, die sich mit der jüdischen Geschichte dieser Region beschäftigen. Die Programme beinhalten auch Formate, die sich mit Erinnerungskultur, Antisemitismus, Extremismus und Ausgrenzung befassen. Wissenschaftspreis für Pädagogin Vivian Mileder. Vivian Mileder ist mit dem Gernot Hanreich Wissenschaftspreis für die Entwicklung eines kroatischen Chatbots ausgezeichnet worden. Die Frankenauerin hat sich in ihrer Masterarbeit mit der Tatsache beschäftigt, dass Burlankroatisch zwar institutionell verankert ist, die Kinder aber immer seltener diese Sprache verwenden. Die Pädagogin entwickelte einen Chatbot namens Chabot, den sie nach einer intensiven Literaturrecherche als Prototyp entwickelt hat. Chabot leistet für die Zielgruppe kroatische VolksschülerInnen einen wesentlichen Beitrag zur KI-gestützten Sprachförderung.
2: Nőtt a vendégészakák száma Közép-Burgellandban. Az előző év azonos időszakához képest mintegy 7%-kal nőtt a vendégészakák száma 2026 első fél évében a Közép-Burgelland Rozália turisztikai térségben. Locsmándon például soha nem szálltak még ilyen sokan, 141.796 vendégészakát regisztráltak. A település termális élményfürdője nagy mértékben járul hozzá, hogy ilyen jó turisztikai számok születnek, ott januártól július elejéig 218.100 vendég fordult meg. A felsőpujai járásban hajtányokat üzemeltető cég is azzal számol, hogy megdöntik az előző évi rekordjukat. A kerékpáros útvonalak és a borturizmus is nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a térség turisztikailag kiemelt helyen szerepel. Egyre több a betörés a kismartoni járásban. A kismartoni járásban az elmúlt hetekben egyre több betöréses rablás történt. A rendőrség ezért a betörések megelőzése érdekében azt javasolja, éjszakára csukják be az ablakokat, ajtókat, valamint az erkély és terasz ajtókat. A nyitott ablakok és ajtók ugyan éjszaka hűvösséget biztosítanak, de a betörőket is vonzák, mondta Helmut Márban tartományi rendőrségi szóvivő. A ház vagy lakásajtót minden esetben be kell zárni. Szintén fontos, ne tegyenek közzé az interneten és a közösségi médiában a nyaralásuk kezdetéről és a külföldi tartózkodásokról szóló bejegyzéseket. Ez is vonzhatja a betörőket, mondta Márban.
0: Radio Mora, das Wetter von Gius 4 Austria.
3: Veći dio dana očekuje se sunčano vrijeme. Zwischendurch ziehen allerdings auch dichtere Wolken über den Himmel, vor allem rund um die Mittagszeit. Am Abend lockert es wieder deutlich auf. Buchače umjereno, jak vjetar sa sjeverozapada i sjevera. Die Temperaturen erreichen 21 bis 26 Grad. Dnevne temperature će se kretati između 21 i 26 stupnjeva.

0: kismartoni járásban. A kismartoni járásban az elmúlt hetekben egyre több betöréses rablás történt. A rendőrség ezért a betörések megelőzése érdekében azt javasolja, éjszakára csukják be az ablakokat, ajtókat, valamint az erkély és terasz ajtókat. A nyitott ablakok és ajtók ugyan éjszaka hűvösséget biztosítanak, de a betörőket is vonzák, mondta Helmut Márban tartományi rendőrségi szóvivő. A ház vagy lakásajtót minden esetben be kell zárni. Szintén fontos, ne tegyenek közzé az interneten és a közösségi médiában a nyaralásuk kezdetéről és a külföldi tartózkodásokról szóló bejegyzéseket. Ez is vonzhatja a betörőket, mondta Márban.
1: Radio Mora, das Wetter von GIUS 4 Austria.
2: Prime za našu regiju.
3: Időjárás jelentés a GIUS 4 Austriától.
4: Die Sonne hat meist die Oberhand heute. Oko podneva će oblaci povremeno biti nešto gušći. Do večeri će se nebo ponovno razvedriti. Lebhafter bis kräftiger Wind aus Nordwest bis Nord begleitet uns durch den Tag. Temperature će dosegnuti između 21 i 26 stupnjeva. Die Tagestemperaturen betragen zwischen 21 und 26 Grad.
1: Das mehrsprachige Morgenmagazin.
4: Der Vormittag ist schon in vollem Gange und wir auch. Bis 11 Uhr haben wir noch einiges vor und freuen uns, wenn Sie uns weiter begleiten. Daniel Fürkert hier, live aus dem Radio Mora Studio in Oberpullendorf. Bevor wir den Vormittag verabschieden, werfen wir noch einmal einen Blick auf die Schlagzeilen des Tages. Im Anschluss beenden wir auch unseren Wochenrückblick mit dem letzten Beitrag von gestern. Und natürlich schauen wir wieder, welche Veranstaltungen in den nächsten Tagen einen Besuch wert sind. Außerdem zeigen wir Ihnen, wie Sie etwas Toskana-Feeling in Ihre Küche bringen können. Bis dahin gibt's natürlich jede Menge gute mehrsprachige Musik. Also bleiben Sie dran und hören Sie Memo auf Radio Mora.

0: Indul a Daráló, a térség kedvenc hétvégeindító műsora. DJ Lacival.
1: Péntek este 8 óra van, indul a hétvége, ezzel együtt pedig kezdődik a Daráló Radio Show itt a Rádió Morán, 98.80 és a 92.80. Sziasztok, én Kessler, azaz DJ Laci vagyok, és ma is elhozom nektek a jövő slágereit, a legjobb EDM zenéket és a legtrendibb magyar dalokat. E-mail címünk daraló@radio.at, illetve facebook.com/darálórádió, itt is megtaláltok minket. Mindjárt jön Prospa, valamint Clooney és a Free Your Mind, utána pedig jön Solvayn és Prismo The Sunrise-zal, elsőként azonban már itt is van Peggy Goo, ez a Find A Way, Smokey Bubblin' B remixben. Kellemes rádióhallgatást kívánok!

Martin Garrix-el megyünk tovább most itt a Darálóban. A holland Star DJ egyik legnagyobb slágerét 2024-ben szállította nekünk, melyben Third Party Oaks és Declan J. Donovan működött közre. Ennek címe Carry You, amit már indítok is nektek itt a kedvenc helyi rádiótokban.

Calvin Harris idén debütált a Tomorrowland-en. Bizony, a skót DJ és producer még sosem lépett fel a világ talán legismertebb és legnépszerűbb elektronikus zenei fesztiválján. Most a jég megtört, fellépésén pedig szó szerint tízezrek tomboltak. Harris aktuális dalai mellett természetesen legnagyobb slágereit is pörgette. Most egy idei dalát hozom el nektek, melyben Jazzy működött közre. Ez a Satisfy itt a Darálóban.

vibráló itt a Rádió Morán a 98.8-on és a 92.8-on. Mi vagyunk a térség egyetlen valóban helyi hétvégindító műsora. Hogyha tetszik, amit hallottok, akkor írjatok nekünk egy e-mailt a daralo@radiokotoyamora.at e-mail címre, vagy keressétek fel Facebook oldalunkat, Daraló Radio Show néven értek el minket.

több mint 20 éve egy személyes kedvencem az a zenekar, aki most következik itt a Daráló Radio Show-ban, méghozzá mai második Daráló Classic rovatunk előadójaként. Sajnos már feloszlottak, viszont zenéjük örökké velünk lesz. Ők a BWO, azaz a Bodies Without Organs, daluk címe pedig Sunshine in the Rain, Italo Mixben, az év pedig 2005.

0: Lacival.
1: 9 óra van, úgyhogy kezdődik is a Daráló második órája. Itt a Rádió Morán a 98.80 és a 92.80. Sziasztok, én Kessler, azaz DJ Laci vagyok a mikrofonnál, illetve a keverőpultnál is, és továbbra is hozom nektek a jövő slágereit, a legjobb RDM zenéket, meg persze a legtrendibb magyar dalokat. E-mail címünk továbbra is daralókukac.radio@morapad.at, illetve facebook.com/darálórádió, itt is megtaláltok minket. És hogy mivel indítjuk ezt az órát? Már itt is van Bibi Rexa és David Guetta. Ez a Sad Girls. Kellemes rádióhallgatást kívánok továbbra is.

14 fok közé hűl a levegő. Holnap szombaton egész napon napsütésé lesz a főszerep, csak vékony, ártalmatlan fátyolfelhők jelennek meg az égen. A gyenge, mérsékelt szél délies irányból fúj. A csúcshőmérséket 26 és 29 fok között alakul. A vasárnapi nap is sok napsütéssel kezdődik, a déli óráktól azonban egy front előfutáraként vastagabb felhőtakaró érkezik felénk, később pedig záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A mérsékelt szél nyugati irányból fúj. Hajnalban 12-16, napközben 28-31 fok közötti értékeket mérhetünk.

Elérkezett az idő, hogy elindítsa mai mini mixünket, melyben ezúttal 4 dalt is hallhattok. Olyan dalokról van szó, amik meghatározók voltak a Tomorrowland eddigi életében. Elsőként itt van a Faithless és az Insomnia 2.0 Avicii remixében, utána jön Hardwell és a Spaceman, majd pedig David Guetta, Sia és a Titanium Morten Future Rave mixében.

Ez még mindig a Daráló, itt a Rádió Morán, a mikrofonnál és a keverőpultnál Kessler, azaz DJ Laci. E-mail címünk daráló@radiokutya.at, illetve facebook.com/darálórádió, itt is elértek minket.

0: Eddig tartott a daráló első két órája, most jön a daráló DJ, 23 órától a hard darálót hallhatjátok, éjféltől pedig ismét két régebbi mixem szól majd csak itt a Rádió Morán a 98.8-on és a 92.8-on. Én Kessler vagyok, további kellemes rádióhallgatást kívánok!
1: This one is for the scene.

0: megjöttek a bósok, üdvözöljük őket!
1: Buongiorno, ciao! The best DJ, wow!
0: Köszönöm szépen! Ciao, ciao! Jó van, akkor te is beköszönsz!
2: Jó napot kívánok!
0: Üdvözlünk, tehát!
2: Mi vagyunk a hullócsillagok!
0: A hullócsillagok? Na hát akkor köszöntjük a hullócsillagokat! Ciao, ciao!